0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zené.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rekordokat döntött az elektronikus SZIA bevallási rendszer. Alpakákat árvereztek el Boszniában. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A 3 egzotikus állatot a szerb határon foglalták le, megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A 3 6 hónapos állatokat egyelőre Zvornik közelében egy birtokon őrzik. Azt nem tudni végül mennyiért keltek el. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgethet itt, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 29-e reggel 6 óra van. Ez a PageBook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. PageBook.
1: A szúnyogok kerülnek főszerepbe jövő héten egy pécsi programon. Ismét várja a hősképző nyáron a fiatalokat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A katasztrófavédelem közlése szerint a közelmúltban érkezett csapadék miatt sokfelé alakultak ki a szúnyoglárvák számára ideális körülmények. Ráadásul a felmelegedés felgyorsítja fejlődésüket, ezért a napokban folytatódik a védekezés Baranyában is. A biológiai kezelésekre térségünkben a Duna és a Dráva mentén kerül sor, mégpedig a tervek szerint a mai napon. A szakemberek tájékoztatása szerint összesen mintegy 50 hektárnyi területen szórják ki a granulátumot repülőgépről. A hatóanyag kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Mosquito Day, a szúnyogokról közérthetően. Ez a címe annak a programnak, melyre június 4-én várják az érdeklődőket, Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban. A rendezvényen bárki megismerheti a szúnyogok biológiáját, megtudhatja, hol találkozhatunk velük és miért jelentenek problémát, illetve szó lesz a védekezési lehetőségekről is. A program délután 3 órakor kezdődik, és minden korosztály számára ajánlott. A részletekről a Pécsi Szúnyog közösségi oldalán lehet tájékozódni. A május 20-ai határidőig 2,7 millió adózó nyújtott be elektronikus úton személyi jövedelemadó bevallást. Ez 40 ezerrel több, mint tavaly, közölte a NAV csütörtökön. Az adóhatóság több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített idén tervezetet. A magánszemélyeké automatikusan bevallássá vált a határidő lejártával. Míg az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek volt teendőjük a tervezettel. Az egyelőre még nem végleges adatok szerint idén 1,7 millió adózó döntött az 1+1% felajánlásáról. Június 10-től szünetel a légi közlekedés Pécs és München között. A hírt a pécspogányi reptér tette közzé, magyarázatként pedig azt közölte, a járatok hátterét koordináló német partner a megemelkedett kerozinárak és a globális gazdasági hatások miatt alakítja át működését, ami a pécsi járatokat is érinti. Ez azt jelenti, hogy június 10-től átmenetileg szünetel a légi közlekedés, addig azonban minden a megszokott rendben működik. A további részletekről a létesítmény ad tájékoztatást. Május 31-éig, vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók a fagykár bejelentéseket, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agrometeorológiai oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem feltétlenül tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet, így fontos, hogy a gazdák jelentsék az észlelt károsodásokat. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Május 8-án reggel 3:47-kor a 6-os úton Hírt közelében a Hosszúhetényre vezető út kereszteződésénél összeütközött egy Ford Mondeo és egy Renault Clio. A baleset után a két sofőrnek a közútkezelőkéhez hasonló, fényvisszaverő csíkkal ellátott ruházatot viselő személyek nyújtottak segítséget. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, aki segítséget nyújtott a balesetet követően a járművezetőknek, vagy szemtanúja volt az ütközésnek, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. A pécsi járási ügyészség csalás miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki tavaly októberben egy pécsi busz megállóban angolul beszélve tévesztett meg egy személyt. Azt állította a sértetnek, hogy ismeretlenek kirabolták, így most nem tud hazajutni Manchesterbe. A sértett egy közeli ATM-ből 150 ezer forintot vett le folyószámlájáról, és odaadta azt a férfinak, aki cserébe megadta a telefonszámát, és ígérte, hogy visszaadja a kölcsönt. Ám ez nem így történt, a csaló elérhetetlenné vált. A pécsi járási ügyészség a férfival szemben közérdekű munkák kiszabását javasolja a bíróságnak. Újabb ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem. Ezúttal az építési termékek piacán végeznek ellenőrzéseket a kormányhivatalok bevonásával. a vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései, valamint a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak. Szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken és kiskereskedelmi egységekben, valamint gyártóknál és importőröknél is lesznek ellenőrzések. Idén is várja az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. A nyári hónapokban Hősképzés Plusz címmel indítják el a programot, melyen középiskolások és egyetemisták is részt vehetnek, és megtanulhatják az újraélesztés fogásait, emellett segítséget kaphatnak a későbbi pályaválasztáshoz. A képzések részleteiről már tájékozódni lehet a mentők.hu oldalon. Időközi önkormányzati képviselőválasztás lesz Mohácson augusztusban. Mivel az áprilisi országgyűlési képviselőválasztáson Rózsahegyi Áron parlamenti képviselő lett a Tisza párt színeiben, lemondott városi képviselői posztjáról. A helyi választási bizottság augusztus 16-ára írta ki a voksolást, melyen az utódját keresik. A választásra a mohácsi 4-es számú választókerületben kerül majd sor. Ez a volt felszabadulás lakótelepet és környékét jelenti. Itt mintegy 2500-an voksolhatnak majd augusztusban. Az indulni kívánók június 27-től július 13-áig gyűjthetik az ajánlásokat, ezután dől el, hogy kik szerepelnek majd a szavazólapon. Több pályázat is kivételezési szakaszba érkezett Romonyán, írja a község a közösségi oldalán. Június első hetében folytatódnak a jedlikányos pályázatnak köszönhetően a közterületi ledes lámpatest cserék. A munkákat az utak mentén emelőkosaras járművel végzik, ami akadályozhatja a forgalmat. Folytatódik a béketér megújítása is, itt még a héten megtörténik a padok cseréje és a virágládák kihelyezése. A versenyképes járások program következő ütemében pedig 10 darab napelemes lámpát helyeznek ki a falu olyan pontjain, ahol a közvilágítás nem, vagy csak részben megoldott. Időközi önkormányzati választás lesz júniusban Görcsönydobokán. A településen polgármestert választanak, mivel a korábbi községvezető Troszt József tavasszal elhunyt. A Nemzeti Választási Iroda eddig 5 jelöltet vett nyilvántartásba, valamennyien függetlenként indulnak a posztért. A településnek valamivel több mint 300 szavazópolgára van, őket június 28-án várják a faluházban található szavazókörbe. Újabb haltelepítésről érkezett hír. A Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége a napokban több ragadozó halfaj fiatal egyedeit helyezte ki az általa hasznosított vizekbe. A Drávába és a Dunába egyaránt 10-10 000 darab előnevelt balin került. Emellett előnevelt süllőt is telepítettek, a Drávába 17 000, a Dunába 19 000, Külső Bédába 15 000, a Kovács Szénájai tóba pedig 2 000 darabot. A kihelyezett ragadozók táplálékban gazdag vizekbe kerültek, ami jó alapot ad a túlélésükre. Ez volt a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok.

0: Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, sok boldogságot a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Madonna kezd Justin Timberlake-kel, folytatja a Bombon, és jön a Dario G is, hogy lesz-e karnevál Párizsban, vagy sem, az kiderül majd holnap este. Budapesten BL döntő, Arsenal PSG, na és Carnaval de Paris, ez is szól nem sokára itt a Besten. Jó reggelt!
0: Best FM, a legjobb zenék!

a döntőt a Puskás Arénában. A mai egyébként a béke fenntartók és a Monteverest világnapja, illetve a Magdolnák névnapja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Aki utánozna, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapihoz hasonló időnk lesz 22-27 fokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hétvégén melegebb, már 30 fok körüli lesz, viszont a záporok, zivatarok is benne vannak a pakliban mindkét napon. Rögtön fél hét, még több időjárás jelentés és friss infó a hírekben, aztán Spiller jön Sophia Lisbeck-sztorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Vasárnapig lehet bejelenteni a mezőgazdasági fagykárokat. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 31-éig vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók a fagykár bejelentéseket, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agrometeorológiai oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem feltétlenül tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet, így fontos, hogy a gazdák jelentsék az észlelt károsodásokat. A május 20-ai határidőig 2,7 millió adózó nyújtott be elektronikus úton személyi jövedelemadó bevallást. Ez 40 ezerrel több, mint tavaly, közölte a NAV csütörtökön. Az adóhatóság több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített idén tervezetet. A magánszemélyeké automatikusan bevallássá vált a határidő lejártával. Míg az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek volt teendőjük a tervezettel. Az egyelőre még nem végleges adatok szerint idén 1,7 millió adózó döntött az 1+1% felajánlásáról. A férfi vízilabda OB1 alsóházi bajnokság 14. fordulójában a KSI ellen megszerezte második győzelmét is a héten a PVSK meccsek fűszért. Már csak egy forduló van hátra a szezonból, ezt hazai közönség előtt játszhatja a pécsi csapat, az ellenfél pedig az UVSE együttese lesz. A meccsre május 30-án szombaton délelőtt 11 órakor kerül sor az Abai Nemes Oszkár sportuszodában.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Továbbra is teljes útzárra kell számítani Pécsett a Péter utcában gázhálózati munkák miatt, ivóvízhálózat bővítés miatt pedig a Rengeteg utcában. Úthelyreállítási munkák kezdődnek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. Emiatt a Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület érvényes. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. Csatornáznak az 58-as és a 66-os főút pécsi szakaszán, mindkét helyszínen lezártak egy-egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont nem várható. Az északias szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben legfeljebb 25 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Children still cry. Mine is a 99.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, amikor is a napsütésé lesz a főszerep. Kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék a mai napon sem várható. 3 és 13 fok közötti a reggel, napközben 22-27 fok lesz. A hétvégén már gyakrabban zavarják felhők a napsütést, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Szombaton is és vasárnap is 25-31 fok között alakul majd a maximum. Jön a túlélő, Survivor, a Destiny's Child-dal a Besten.
1: Best FM, a

DJ, so let's go.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, a következő órában pedig fültanúi lehetünk annak, ahogyan a tékozló fiú hazatér.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Jön majd a Happy Gang és a TLC is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
4: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A szúnyogok kerülnek egy jövő heti rendezvény középpontjába, Pécsett. Sokat fog ma sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Moszkító Day, a szúnyogokról közérthetően. Ez a címe annak a programnak, melyre június 4-én várják az érdeklődőket, Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban. A rendezvényen bárki megismerheti a szúnyogok biológiáját, megtudhatja, hol találkozhatunk velük és miért jelentenek problémát, illetve szó lesz a védekezési lehetőségekről is. A program délután 3 órakor kezdődik, és minden korosztály számára ajánlott. A részletekről a Pécsi Szúnyog közösségi oldalán lehet tájékozódni. Június 10-től szünetel a légi közlekedés Pécs és München között. A hírt a pécs-pogányi reptér tette közzé, magyarázatként pedig azt közölte, a járatok hátterét koordináló német partner a megemelkedett kerozinárak és a globális gazdasági hatások miatt alakítja át működését, ami a pécsi járatokat is érinti. Ez azt jelenti, hogy június 10-től átmenetileg szünetel a légi közlekedés, addig azonban minden a megszokott rendben működik. A további részletekről a létesítmény ad tájékoztatást. A pécsi járási ügyészség csalás miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki tavaly októberben egy pécsi busz megállóban angolul beszélve tévesztett meg egy személyt. Azt állította a sértetnek, hogy ismeretlenek kirabolták, így most nem tud hazajutni Manchesterbe. A sértett egy közeli ATM-ből 150 ezer forintot vett le folyószámlájáról, és odaadta azt a férfinak, aki cserébe megadta a telefonszámát, és ígérte, hogy visszaadja a kölcsönt. Ám ez nem így történt, a csaló elérhetetlenné vált. A pécsi járási ügyészség a férfival szemben közérdekű munkák kiszabását javasolja a bíróságnak.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Továbbra is teljes útzárra kell számítani Pécsett a Péter utcában gázhálózati munkák miatt, ivóvízhálózat bővítés miatt pedig a Rengeteg utcában. Úthelyreállítási munkák kezdődnek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. Emiatt a Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület érvényes. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. Csatornáznak az 58-as és a 66-os főút pécsi szakaszán, mindkét helyszínen lezártak egy-egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont nem várható. Az északias szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben legfeljebb 25 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Szabadság, szerelem mindkettő lesz ebben az órában. Rosalla, Everybody's Free, Shaggy, Hey Sexy Lady, az órát pedig a Kings of Leon és a Use Somebody indítja. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Kedves Magdolnák, boldog névnapot és Isten éltesse a szülinaposokat is.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, holnap BL döntő Budapesten, de 2021-ben ezen a napon is rendeztek Bajnokok Ligája döntőt, méghozzá a Manchester City-ét és a Chelsea-ét, de hogy holnap az Arsenal vagy a PSG viszi el haza Budapestről a trófeát, kiderül este 6, és hát remélhetőleg 8 óra között, hosszabbítás esetén egy kicsit később. Most Segi folytatja a péntek reggelt, itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Jön a hétvége, a gyereknap, a BL döntő, szóval sok mindenről hallhatunk majd. Az elkövetkező percekben jönnek a legfrissebb hírek, aztán Meredith Brooks dala.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baleset szemtanúit keresi a pécsi rendőrség. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Május 8-án reggel 3:47-kor a 6-os úton Hírt közelében a Hosszúhetényre vezető út kereszteződésénél összeütközött egy Ford Mondeo és egy Renault Clio. A baleset után a két sofőrnek a közútkezelőkéhez hasonló, fényvisszaverő csíkkal ellátott ruházatot viselő személyek nyújtottak segítséget. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, aki segítséget nyújtott a balesetet követően a járművezetőknek, vagy szemtanúja volt az ütközésnek, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. A katasztrófavédelem közlése szerint a közelmúltban érkezett csapadék miatt sokfelé alakultak ki a szúnyoglárvák számára ideális körülmények. Ráadásul a felmelegedés felgyorsítja fejlődésüket, ezért a napokban folytatódik a védekezés Baranyában is. A biológiai kezelésekre térségünkben a Duna és a Dráva mentén kerül sor, mégpedig a tervek szerint a mai napon. A szakemberek tájékoztatása szerint összesen mintegy 50 hektárnyi területen szúrják ki a granulátumot repülőgépről. A hatóanyag kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Már építi csapatát a következő szezonra az NK Universitas Pécs. A férfi kosárlabda együttes a napokban jelentette be, hogy hosszabbított a vezetőedző Sebastian Krasovec, és megvan az első érkező is, Komma László személyében. A 25 éves 4-es és 5-ös poszton bevethető játékos felnőtt pályafutása révén 4 szezont a MAFC-nál, 2-t a Nyíregyházánál töltött, innen érkezik most Pécsre.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Továbbra is teljes útzárra kell számítani Pécsett a Péter utcában gázhálózati munkák miatt, ivóvízhálózat bővítés miatt pedig a Rengeteg utcában. Úthelyreállítási munkák kezdődnek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. Emiatt a Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület érvényes. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. Csatornáznak az 58-as és a 66-os főút pécsi szakaszán, mindkét helyszínen lezártak egy-egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont nem várható. Az északias szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben legfeljebb 25 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én pénteken. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 68 éve a mai napon született Annette Bening, amerikai színésznő, az amerikai szépség felesége. 1956. május 29 megszületett Michael Jackson testvére Latoya Jackson. 1955-ben ezen a napon született Mike Porcaro, a Toto legendás basszusgitárosa. 64 éves Flipper öcsi, a Hungária és a Dolly Roll tagja. ...1967-ben ezen a napon született az angol dalszerző, énekes, gitáros, az Oasis oszlopos tagja, Noel Gallagher. És 1975-ben ugyanezen a napon született Melanie Brown, azaz Mel B, a Spice Girls-ből. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Benne többek között a 90-es évek ikonikus hip-hop himnusza, a Summertime DJ Jazzy Jeff-féktől. És Airi Mafiát is hallunk majd.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem. Látom, nem lehetnék én sem, mindig jókor a jó helyen.
1: Közben, ha dugó, baleset van, hívható SMS Viber számunk él 0620 55 55 155. Én egyébként azt látom, hogy egy fokkal enyhébb a forgalom, mint más hétköznap reggeleken, de majd holnap ugye, amikor BL döntő lesz. Remélem, semmi váratlan nem történik. Nagyon sok ember érkezik autóval, vonatokkal, repülőkkel, szóval menjen le épségben, rendben a BL döntő. Ezt kívánom a szervezőknek, a résztvevőknek, a nézőknek. Most pedig tartunk egy szusszanásnyi szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
4: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
5: Kikelet.
4: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
5: Kikelet.
4: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
5: Kikelet.
4: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
6: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
6: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
8: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Ébreszt FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A szúnyogok kerülnek egy jövő heti rendezvény középpontjába, Pécsett. Sokat fog ma sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Moszkító Day, a szúnyogokról közérthetően. Ez a címe annak a programnak, melyre június 4-én várják az érdeklődőket, Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban. A rendezvényen bárki megismerheti a szúnyogok biológiáját, megtudhatja, hol találkozhatunk velük és miért jelentenek problémát, illetve szó lesz a védekezési lehetőségekről is. A program délután 3 órakor kezdődik, és minden korosztály számára ajánlott. A részletekről a Pécsi Szúnyog közösségi oldalán lehet tájékozódni. Több pályázat is kivitelezési szakaszba érkezett Romonyán, írja a község a közösségi oldalán. Június első hetében folytatódnak a jedlikányos pályázatnak köszönhetően a közterületi ledes lámpatestcserék. A munkákat az utak mentén emelőkosaras járművel végzik, ami akadályozhatja a forgalmat. Folytatódik a béketér megújítása is, itt még a héten megtörténik a padok cseréje és a virágládák kihelyezése. A versenyképes járások program következő ütemében pedig 10 darab napelemes lámpát helyeznek ki a falu olyan pontjain, ahol a közvilágítás nem, vagy csak részben megoldott. Újabb haltelepítésről érkezett hír. A Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége a napokban több ragadozó halfaj fiatal egyedeit helyezte ki az általa hasznosított vizekbe. A Drávába és a Dunába egyaránt 10-10 ezer darab előnevelt balin került. Emellett előnevelt süllőt is telepítettek, a Drávába 17 ezer, a Dunába 19 ezer, Külső Bédába 15 ezer, a Kovács-Szénájai tóba pedig 2 ezer darabot. A kihelyezett ragadozók táplálékban gazdag vizekbe kerültek, ami jó alapot ad a túlélésükre. Továbbra is teljes útzárra kell számítani Pécsett a Péter utcában gázhálózati munkák miatt, ivóvízhálózat bővítés miatt pedig a Rengeteg utcában. Úthelyreállítási munkák kezdődnek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. Emiatt a Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület érvényes. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. Csatornáznak az 58-as és a 66-os főút pécsi szakaszán, mindkét helyszínen lezártak egy-egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont nem várható. Az északias szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben legfeljebb 25 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például Tom Novitól vagy Kim Mezeldala, a Young Hearts Run Free, az órát pedig Sia és a Chandelier indítja. 4 perccel múlt 8. Jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Május 29-e van. Péntek. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 a számunk. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. A 4-es főúton Üllő közelében két autó ütközött, a 30-as kilométernél félpályás korlátozásra kell figyelni. Illetve a hétvégén a Bajnokok Ligája döntő miatt változik a kamionstop. Holnap, azaz szombaton reggel 5 és délután 5 óra között, aztán este 10-től, május 31-én vasárnap este 10 óráig az eredeti időszak szerint lesz majd kamionstop. A szervezők szerint sok szurkoló a meccs napján, azaz holnap érkezik, és nagyon zsúfolt lehet az M1-es, ezért volt szükség arra, hogy a kamionok helyt adjanak az érkező szurkolóknak. Jó utat, óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. Tom Novi folytatja a péntek reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma a tegnapihoz hasonlóan 22-27 fokra, sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. A hétvégén egy fokkal melegebb lesz, 26-31 fok között a maximum holnap, és holnap után is. Viszont a hétvége mindkét napján meglephet minket egy-egy futózápor, zivatar. Még több friss info a hírekben, rögtön 8:30. Jó reggelt! Nem sokára George Michael dalával folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Vasárnapig lehet bejelenteni a mezőgazdasági fagykárokat. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 31-éig, vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók a fagykár bejelentéseket, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agrometeorológiai oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem feltétlenül tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet, így fontos, hogy a gazdák jelentsék az észlelt károsodásokat. A május 20-ai határidőig 2,7 millió adózó nyújtott be elektronikus úton személyi jövedelemadó bevallást. Ez 40 ezerrel több, mint tavaly, közölte a NAV csütörtökön. Az adóhatóság több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített idén tervezetet. A magánszemélyeké automatikusan bevallássá vált a határidő lejártával. Míg az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek volt teendőjük a tervezettel. Az egyelőre még nem végleges adatok szerint idén 1,7 millió adózó döntött az 1+1% felajánlásáról. A férfi vízilabda OB1 alsóházi bajnokság 14. fordulójában a KSI ellen megszerezte második győzelmét is a héten a PVSK meccsek fűszért. Már csak egy forduló van hátra a szezonból, ezt hazai közönség előtt játszhatja a pécsi csapat, az ellenfél pedig az UVSE együttese lesz. A meccsre május 30-án szombaton délelőtt 11 órakor kerül sor az Abai Nemes Oszkár sportuszodában.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Továbbra is teljes útzárra kell számítani Pécsett a Péter utcában gázhálózati munkák miatt, ivóvízhálózat bővítés miatt pedig a Rengeteg utcában. Úthelyreállítási munkák kezdődnek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. Emiatt a Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület érvényes. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. Csatornáznak az 58-as és a 66-os főút pécsi szakaszán, mindkét helyszínen lezártak egy-egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont nem várható. Az északias szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben legfeljebb 25 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Éjféltől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, az erdőkben és azok környezetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet rakni. A száraz, csapadékmentes és meleg időjárás miatt van erre szükség. 9 cm-re van a rekord alacsony vízállása a velencei tavon, és elég csak ránézni a fákra, a virágokra, kicsit kókadoznak, fonnyadoznak, szóval jó lenne már egy kis eső a nyári meleg mellé, amely visszatér a hétvégére. 30 fokkal búcsúzik a meteorológiai tavasz, és ha már szóba kerültek fák, virágok, life is a flower, az élet is egy virág, az észobbész szerint legalábbis. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És a korszak egyik legendás DJ-producer párosával, a Deep Dish-sel, akik június 20-án újból Budapesten játszanak egy klasszik szettet. Szól majd a Flashdance, és jönnek magyar darabok is. Nosztalgiázhatunk Annokszal. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A szúnyogok kerülnek egy jövő heti rendezvény középpontjába Pécsett. Sokat fog ma sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Moszkító Day, a szúnyogokról közérthetően. Ez a címe annak a programnak, melyre június 4-én várják az érdeklődőket, Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban. A rendezvényen bárki megismerheti a szúnyogok biológiáját, megtudhatja, hol találkozhatunk velük, és miért jelentenek problémát, illetve szó lesz a védekezési lehetőségekről is. A program délután 3 órakor kezdődik, és minden korosztály számára ajánlott. A részletekről a Pécsi Szúnyog közösségi oldalán lehet tájékozódni. Június 10-től szünetel a légi közlekedés Pécs és München között. A hírt a Pécs-Pogányi Reptér tette közzé, magyarázatként pedig azt közölte, a járatok hátterét koordináló német partner a megemelkedett kerozinárak és a globális gazdasági hatások miatt alakítja át működését, ami a pécsi járatokat is érinti. Ez azt jelenti, hogy június 10-től átmenetileg szünetel a légi közlekedés, addig azonban minden a megszokott rendben működik. A további részletekről a létesítmény ad tájékoztatást. A pécsi járási ügyészség csalás miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki tavaly októberben egy pécsi busz megállóban angolul beszélve tévesztett meg egy személyt. Azt állította a sértetnek, hogy ismeretlenek kirabolták, így most nem tud hazajutni Manchesterbe. A sértett egy közeli ATM-ből 150 ezer forintot vett le folyószámlájáról, és odaadta azt a férfinak, aki cserébe megadta a telefonszámát, és ígérte, hogy visszaadja a kölcsönt. Ám ez nem így történt, a csaló elérhetetlenné vált. A pécsi járási ügyészség a férfival szemben közérdekű munkák kiszabását javasolja a bíróságnak.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Továbbra is teljes útzárra kell számítani Pécsett a Péter utcában gázhálózati munkák miatt, ivóvízhálózat bővítés miatt pedig a Rengeteg utcában. Úthelyreállítási munkák kezdődnek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. Emiatt a Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület érvényes. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. Csatornáznak az 58-as és a 66-os főút pécsi szakaszán, mindkét helyszínen lezártak egy-egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont nem várható. Az északias szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben legfeljebb 25 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köztük a Cardigans, Tom Jones-szal közös Burning Down the House című dala, jön egy másik duett Bryan Adams és Mel C közöse, de itt lesz a Take That, a Compact Disco, a Faith No More, elsőként pedig Mika és a Big Girl. 5 perc elmúlt 9, kitartást a rövid munkahét végéhez, Max M. Levente vagyok.
0: Best

hogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

Best FM, a legjobb zenék, a legendás amerikai duó Duffire és Sharam, azaz a Deep Dish érkezik, akik június 20-án egy klasszik szettel térnek vissza Budapestre, és ha már klub Night Shift Extra ma a lemezjátszók mögött, keddi rezidensünk DJ Hangya, na és persze a házigazda a Whiteboy is, Funkival hangolnak a BL döntő hétvégére, mit a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. M1 Budapest felé Győr után dolgoznak, kisebb torlódásra tessék készülni. Távolabb szintén a főváros felé Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben a külső sávban lassabb a haladás, ott is szakaszosan torlódik a forgalom. És különleges kamionstop lesz a hétvégén a BL döntő miatt, méghozzá holnap hajnali 5 és délután 5 óra között, majd aztán a meccs után este 10-től, május 31-én vasárnap 10 óráig. Jó utat, ha dugó baleset van, én is várom az infót. 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy olyan világsztárral, aki 74 évesen is képes a megújulásra, Sting 3.0 című világkörüli turnéja pedig a jövő hónapban fővárosunkat is érinti. Június 18-án látható, hallható, megjegyzem, nem először, nekem is volt szerencsém anno a kis stadionban élőben látni Stinget, nagy élmény volt. Kis stadion már nincs, viszont a 90-es, 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma is szólnak itt a Besten. Köztük Ákos dala, a Hello.
2: Hello, hello, én a régi vagyok, tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra, jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baleset szemtanúit keresi a pécsi rendőrség. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Május 8-án reggel 3:47-kor a 6-os úton Hírt közelében a Hosszúhetényre vezető út kereszteződésénél összeütközött egy Ford Mondeo és egy Renault Clio. A baleset után a két sofőrnek a közútkezelőkéhez hasonló, fényvisszaverő csíkkal ellátott ruházatot viselő személyek nyújtottak segítséget. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, aki segítséget nyújtott a balesetet követően a járművezetőknek, vagy szemtanúja volt az ütközésnek, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. A katasztrófavédelem közlése szerint a közelmúltban érkezett csapadék miatt sokfelé alakultak ki a szúnyoglárvák számára ideális körülmények. Ráadásul a felmelegedés felgyorsítja fejlődésüket, ezért a napokban folytatódik a védekezés Baranyában is. A biológiai kezelésekre térségünkben a Duna és a Dráva mentén kerül sor, mégpedig a tervek szerint a mai napon. A szakemberek tájékoztatása szerint összesen mintegy 50 hektárnyi területen szúrják ki a granulátumot repülőgépről. A hatóanyag kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Már építi csapatát a következő szezonra az NK Universitas Pécs. A férfi kosárlabda együttes a napokban jelentette be, hogy hosszabbított a vezetőedző Sebastian Krasovec, és megvan az első érkező is, Komma László személyében. A 25 éves 4-es és 5-ös poszton bevethető játékos felnőtt pályafutása révén 4 szezont a MAFC-nál, 2-t a Nyíregyházánál töltött, innen érkezik most Pécsre.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Továbbra is teljes útzárra kell számítani Pécsett a Péter utcában gázhálózati munkák miatt, ivóvízhálózat bővítés miatt pedig a Rengeteg utcában. Úthelyreállítási munkák kezdődnek Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. Emiatt a Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület érvényes. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. Csatornáznak az 58-as és a 66-os főút pécsi szakaszán, mindkét helyszínen lezártak egy-egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont nem várható. Az északias szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben legfeljebb 25 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csak simán a Bon Funk MC's neve is felvillant egy régi emléket az agyamban. Hát még a daluk a Freestyler, jön továbbá Madonna, a Madison Avenue, az órát Oli Murs és a Dance With Me Tonight kezdi 4 perccel múlt 10. Jó munkát, jó utat, kitartást a rövid hét végéhez, sok boldogságot a Magdolnáknak, és Isten éltessen minden szülinapost is. Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. 26 évvel ezelőtt a dal mindent letarolt, a lányok meg belezúgtak a klip főszereplőjébe, a rasztahajú Marlo Schnellmannba. A Bonfunk MC's Freestyler című daláról van szó. A klip főszereplője azóta szakács lett, és nem is akármilyen. Dolgozott Párizsban, Londonban, Bangkokban, Koppenhágában és Berlinben is. A videoklip főszerepét pedig az édesanyjának köszönheti, aki modellként dolgozott akkoriban. Best FM.

Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: Best of M, a legjobb zenék a pop királynőjétől, a Vogue-ot hallottuk, egyébként Madonna új dalával, az I Feel So Free-vel 18 év után újból vezeti a rádiós toplistákat. És mielőtt még mondanám, hogy kik jönnek az óra végéig, egy gyors közlekedési info: a 11-es főúton Szentendrén 3 autó ütközött a 19-es kilométernél, a forgalom fél pályán irányonként váltakozva halad. Charles and Eddie, Would I Lie to You, Horváth Tamás, illetve a The Killers, ők biztosan itt lesznek 11-ig a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön startol a délelőtt utolsó órája, többek között a TNT-vel. És irány a diszkó a Stars on 54-ral. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Megerősíti védelmi tanátó a drónokkal szemben is. Magyarország elítéli a romániai orosz dróntámadást. Vasárnap gyereknap, megnyílnak a tűzoltóságok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Alison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Magyarország a leghatározottabban elítéli a romániai orosz drón támadást, közölte a kormányfő. Magyar Péter szolidaritását fejezte ki, és kiemelte, az eset ismét rámutat arra, hogy Európa és a NATO egysége fontosabb, mint valaha. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, Oroszország újabb határt lépett át. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke pedig elítélte Románia légterének megsértését, és szintén támogatásáról biztosította az országot. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Hígtrágyával fújta le az illegálisan parkoló autókat egy brit gazda. A férfi már évek óta küzd az illegális parkolással a festői túvidéken lévő földjén. Végül betelt nála a pohár, ezért folyamodott a sajátos módszerhez. A befújt járművek között több luxusautó is volt. A gazda szerint a turisták rendszeresen figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető táblákat, és engedély nélkül hajtanak be a területre. A helyi rendőrség vizsgálatot indított. Ma többnyire napos, száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható. A csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó utat, jó munkát kívánok! Már is vége a rövidke hétnek, május 29 péntek. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber számunk a régi, azaz 0620 55 55 155. Arás kezd a boroboroval.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, aki nem kapott eleget kedd este, azt tartson velünk ma is. Funky Soul a Night Shift Extra-ban 6-tól a házigazdától Whiteboy-tól, 7 és 8 között pedig a lemezjátszók mögött DJ Hangya, én pedig nem bírok betelni a Soul Searcher slágerével, a címe is ez, Can't Get Enough.

0: Best FM, a legjobb zenék. Változik a BL döntő miatt a kamionstopp a hétvégén, azaz holnap hajnali 5 és délután 5 óra között lesz érvényben, majd holnap este 10 és vasárnap este 10 óra között. Az intézkedés célja a közúti közlekedés biztonságának fenntartása, valamint a BL döntő miatti rendkívüli forgalmi helyzet kezelése. Ugye holnap este 6-tól a Puskásban PSG Arsenal, Arsenal PSG. Itt a Besten pedig az óra végéig Topez jön a New Millenniummal, Sophie Alice Baxter és a Pussycat Dolls is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége, de nem futok messzire, holnap reggel 6 után is találkozhatunk, sőt vasárnap is itt a Besten. További szép napot kíván a Bon Jovi is. Majoros Rita a Have a Nice Day-jel indítja a péntek délutánt. Maxim Levente vagyok, hello! Have a nice day.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
4: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Sokan nem tudják visszakérni a pénzüket. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy díler. Restaurálják a híres milánói Bika mozaikot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszaadná a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közöltem, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért a most beérkezett pályázatok esetében utólag kikérte a pedagógusok véleményét is. A tárcavezető szerint fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék és véleményezhessék az igazgatójelöltek programját, mert egy iskola működését alapvetően meghatározza a vezető személye. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét, derült ki a Magyarországos Közjegyzőkamara felméréséből. Sokan a pénzátadás igazolásával sincsenek tisztában. A legbiztonságosabb megoldás, ha a felek írásos szerződést kötnek, és azt ügyvéd vagy közjegyző előtt is rögzítik, mondta a rádiónknak Hódosi Gábor közjegyző.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsönt, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára.
1: GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves férfi. Az interneten keresztül értékesítette a kábítószert. A drogcsomagokat Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg azokat. Mintegy 14 kg marihuánát adott el. A rendőrök végül Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Az ügyészség vádat emelt a férfi ellen. Ismét felújítják Milánó egyik legismertebb látványosságát, a Bika mozaikot. A legenda szerint szerencsét hoz, ha valaki a Bika heréire lépve háromszor körbefordul. A turisták milliói által követett hagyomány azonban komoly nyomot hagyott a burkolaton. A szakemberek most kézzel pótolják az elkopott mozaik darabokat, mert a folyamatos taposás miatt mélyedés alakult ki a felületen. A műalkotást legutóbb 2017-ben restaurálták, de azóta ismét jelentősen megrongálódott a szerencsehozó szokás miatt. Ma sok napsütés várható, csak keleten lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcs hőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes pénteket, sőt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, töltsék velem a következő néhány órát. Szokás szerint hangolom Önöket a hétvégére. A legnagyszerűbb zenékkel a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy hadd szóljon. Jön mindjárt a Black Eyed Peas és a Pump It, előtte még Bon Jovi érkezik, és a mai üzenetem, Have a nice day!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, csodálatos péntek délutánt kívánok mindenkinek, és szuper hétvégét! A rövid heteknek ez az előnye, hogy egy kicsit gyorsabban véget ér, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégére, csodálatos időnk lesz, úgyhogy szerintem lehet kinti programokat is csinálni. Na ki vele? Ki mivel tölti majd a hétvégét? 0620 55 55 155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az üzeneteket, de a közlekedési információkat is. Én pedig hozom majd a nap kérdését, ide lehet válaszolni természetesen. Jövök majd mindenféle információval és érdekességgel, na meg jó zenékkel, úgyhogy gyerünk is tovább! Jön a Pump It, a Black Eyed Peas-től, előtte pedig Soláma, és a You Are The One I Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat ma is az úton lévőknek. Ha gondolják, utazunk együtt. Én hozom a közlekedési információkat, amiket kapok. Önök pedig, ha látnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155-ös. Az M2-es autóúton Vác térségében fenntartási munkák folynak. A 42-es és a 41-es kilométerek között itt félpályán lehet haladni, irányonként váltakozva, úgyhogy mindkét irányban torlódásra kell készülni. És ami a hétvégét illeti, a kamion stop az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt május 30-án szombaton reggel 5 és 17 óra között lesz. Aztán május 30-án még szombaton este 10 és május 31-e vasárnap este 10 közötti időszakban lesz. Erre kell majd figyelni, vagy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt 50 Cent és az In The Club, ez pedig az óra vége, hiszen mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán élvezzük a hétvége hangulatát. A Molokóval itt lesz a Sing It Back. És jön majd Ágnes is, és a Most Jó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazareli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Nyári időnk lesz sok napsütéssel. Elfogta a rendőrség K. Endrét. Hatalmas gázrobbanás történt Dallasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Számos magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék osztrák bányákból. A leginkább érintett térség Nyugat-Magyarország, de más területekre is juthatott a veszélyes anyag. Gyanú esetén a kormányhivatalnál kell bejelentést tenni és mintavételt kérni, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: A kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: A rendőrség előállította K. Endrét, az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint tanúbefolyásolási és kényszerítés gyanúja miatt folyik vele szemben eljárás. A nyomozás még tavaly indult, miután rejtett kamerás felvételek alapján felmerült, hogy a férfi megpróbált rávenni egy volt gyermekotthoni lakót arra, hogy nyilvánosan ártatlannak nevezze őt. K. Endrét korábban a bicskei gyermekotthon ügyében kényszerítés miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték, majd 2023-ban elnöki kegyelmet kapott. Egy hónapra letartóztatta a bíróság azt az 55 éves gyermekfelügyelőt, akit 8 kiskorú bántalmazásával gyanúsítanak. A férfi egy családpalotai lakásotthonban dolgozott, a gyanú szerint 2020 és 2023 között több gyermeket fegyelmezési céllal bántalmazott, egyiküket pedig be is zárta egy helyiségbe. A nyomozók szerdán fogták el a férfit. Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy szabadlábon befolyásolná vagy megfélemlítené a tanúkat, ezért kezdeményezték a letartóztatását. Legalább 3 ember, köztük egy gyermek életét vesztette egy robbanásban és az azt követő tűzvészben az amerikai Dallasban. A kétszintes lakóépület szinte teljesen megsemmisült, több embert pedig kórházba vittek. A tűzoltók egy bejelentett gázszivárgás miatt vonultak ki, de nem értek oda időben. A helyiek közül többen azt állították, hogy már egy nappal korábban is gázszagot éreztek a környéken. A tragédia okát vizsgálják a hatóságok. Ma többnyire napos száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Péntek délután 1 óra is elmúlt 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Majoros Rita vagyok, és mindjárt itt a hétvége. Sokan egyébként 2 körül befejezik a munkát így péntekenként, úgyhogy nekik is felpörgetem az idejüket. Menjenek csak hétvégézni a Molokóval, jön a Sing It Back, mindenki másra pedig Rihanna nyújt egy kis segítséget. Jön az SOS, csodás napot és jó hétvégét!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip trap, let that taser.

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Meghoztam a nap kérdését így a délutáni kávé mellé. Én ma jeges kávéra váltottam. Nagyon jó hozzá az idő, itt a hétvége, úgyhogy mi kell még? Na jön a nap kérdése. Kinek mi az a filmes mondat, vagy idézet, amit néha teljesen random kimond, akár a semmiből is egy-egy szituációban. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek a klasszikus idézetek. Nekem például ilyen az Oscar című filmből, a persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem. Talán ez az, amit leginkább használok, vagy mondjuk az Indul a bakterházból bármi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. A Facebook és Instagram oldalunkra is oda a kommenteket várom. A Molokót hozom cserébe. Sing it back a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Budapest FM a legjobb zenék. Na nézzük, mi újság a budapesti utakon, mert hogy azt írta nekem Anna, hogy baleset történt a Ferenc körúton, a Korvin negyed és a Mester utca közötti szakaszon, illetve a Stáli utcában is baleset történt a Somogyi Béla utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. És írtak többen is, hogy ugye a Városliget környéke egy kicsit zsúfoltabb ezen a hétvégén, hiszen ugye ott alakították ki a szurkolói zónát a holnapi BL meccs miatt, szóval ott azért fennakadásra kell készülni, de erre már ugye lehetett számítani. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás autó állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. 0620 55 55 155, én pedig itt számítok az üzeneteikre, hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha jelzi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A tegnap szülinapos Kylie Minogue zárta ezt az órát, ez volt az In Your Eyes, a következő órát pedig majd a Kossi nyitja egy isteni dallal. Itt lesz 2 óra után pár perccel a Catch. És jön majd a Jetlag is, és az Égen át.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megerősíti védelmét a NATO a drónokkal szemben is. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok. Veszélyes medúza jelent meg az Adriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Alison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Több politikus és nemzetközi vezető is elítélte a romániai dróntámadást és egy NATO tagállam légterének megsértését. Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter szerint az eset a NATO egységének fontosságára figyelmeztet. Orbán Viktor volt miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, és a magyar semlegességi politika megőrzésére szólította fel a kormányt. A történteket Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és António Costa, az Európai Tanács vezetője is elítélte, támogatásukról biztosítva Romániát. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruhát, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Iránytű medúzát láttak Horvátország partjainál, a faj egyre gyakrabban bukkan fel az Adriai tengerben. Az iránytű medúza könnyen felismerhető jellegzetes mintázatáról, csápjai azonban fájdalmas csípést okozhatnak. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy még a partra sodródott példányokkal is óvatosan kell bánni, mert csalánozó sejtjeik ilyenkor is aktívak maradhatnak. Ma sok napsütés várható, csak keleten jelenhet meg időnként több gomoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcshőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kinek mi az a filmes idézet, amit gyakran szokott emlegetni, akár egy-egy baráti összejövetelen, vagy tényleg bármilyen szituációban? Ezen a kérdésre jöhetnek a válaszok a 0620-55-55-155-re. Délután 2 óra is elmúlt lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, önök pedig a legjobb helyen járnak, hogy jól érezzék magukat. Jön most a Kosin és a Kers.

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Mi az a filmes idézet vagy mondat, amit gyakran használunk? Na nézzük, miket írtak a hallgatók, mert hogy ez a nap kérdése. Azt írja Peti, hogy ő az Apollo 13-ból az, hogy Houston, baj van, és ezt nagyjából minden szituációban, de főként munkában szokta mondani. Andi a Forrest Gumpból írt egy idézetet, hogy az élet olyan, mint egy doboz bombon, és ezt is nagyjából a hétköznapi helyzetekre rá tudja húzni. Na nézzük. Viki csak ennyit írt, Hakuna Matata, azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy ez honnan van, az Oroszlán Királyból. Viki, és ezt mikor szoktad a legtöbbször mondani? Bár így péntek délután talán. Ez egy tökéletes mondat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a filmes idézetek, mellé pedig a Salt-N-Pepa és a What a Man a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon sokan vannak az ország útjain, sokan elkezdték már a hétvégét. Vigyázzunk egymásra az utakon. Elég nagy a meleg is, lehet, hogy tompábbak is egy picit a sofőrök, úgyhogy legyünk óvatosak. Egyébként BL döntő lesz ugye Budapesten a hétvégén, szóval elég sokan elhagyják a város, de nagyon sokan jönnek is a városba külföldről is, úgyhogy erre kell ezen a hétvégén, de már igazából napok óta számítani. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gyöngyös közelében a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben egy autó ütközött szalagkorlátnak, az átterelt sávot le is zárták, a torlódás meghaladta 3 kilométert. A 8-as főúton Devecser térségében két autó ütközött, a 92-es kilométernél fél útpályán halad a forgalom. Budapesten is baleset történt, méghozzá a Kőbányai úton, a Horog utcánál, úgyhogy ott kell figyelni, ezt Tamásnak köszönöm az infót. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést, találnak valamit az utakon, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Nóti Bonnyal folytatódik a délután, 2013-as sláger érkezik a csodás Sam Smith-szel. Ez a La La La. Ez még akkor jött ki, mielőtt Sam Smith igazán világhírű lett volna. Én ebben a dalban is egyébként imádom a hangját. Egy olyan dal, ami egyszerre tud egy kicsit melankolikus is lenni, de mégis táncolható. És egy tökéletes péntek délutáni, mondjuk munkából hazafelé induló sláger. Úgyhogy Nóti Boy, La La La, itt a Best FM-en Sam Smith-szel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknap pont a Solnai kulturális negyedben.
4: Hogy hogyan függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem, vagy éppen mi a zöld televíziózás, ezekről Urbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14 között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Solnai negyed jegyirodáiban kaphatók.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
6: Óriási játszótérré alakul át a Zsolnai negyed vasárnap. Nem lesz zavartalan a napsütés szombaton. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nagyszabású gyermeknapi programokkal várják a családokat vasárnap Pécsett a Zsolnai negyedben. A terület újra óriási játszótérré alakul át, ahol a központi téma idén az időutazás és a modern technológia lesz. Interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató, helikopterszimulátor is látható és kipróbálható lesz. De nem maradnak el a látványos programok sem. Lesznek légvárak, óriás csúszda és ökolabirintus is. A programokról bővebb tájékoztató a Zsolnai negyed hivatalos oldalán érhető el. Moszkító Day, a szúnyogokról közérthetően. Ez a címe annak a programnak, melyre június 4-én várják az érdeklődőket, Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban. A rendezvényen bárki megismerheti a szúnyogok biológiáját, megtudhatja, hol találkozhatunk velük és miért jelentenek problémát, illetve szó lesz a védekezési lehetőségekről is. A program délután 3 órakor kezdődik, és minden korosztály számára ajánlott. A részletekről a Pécsi Szúnyog közösségi oldalán lehet tájékozódni. A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén is meghirdette tudományos pályázatát, amelyre olyan tudományos igényű pályamunkákat vár, amelyek a katasztrófavédelem gyakorlati kérdéseivel, problémáival foglalkoznak. Az idei kiírásban szereplő témakörök között van például a klímaváltozás és annak hatásai a tűzoltói beavatkozásokra. innovatív megoldások az erdőtűzvédelemben, illetve a civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztésének lehetőségei. A pályázatokat szeptember 30-áig várják, a legjobbak pedig pénzjutalmat kapnak. A pályázati kiírás részletei elérhetőek a katasztrófavédelem oldalán. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a koncentráció valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Ez az eredmény azt jelzi, hogy a minták alapján továbbra sem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése a következő néhány hétben. Távozik a Szentlőrinc Esertől Nyári Patrik. A hírt az MB2-es labdarúgó csapat közölte honlapján. A 25 esztendős játékos tavaly januárban csatlakozott a klubhoz, és középpályásként 44 alkalommal lépett pályára a Szentlőrincnél. Ez idő alatt 6 gólt és 5 gólpasszt jegyzett. Nyári Patrik a következő szezont már az idén az MB2-ben bronzérmesként végző Kecskemétnél kezdi meg.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett. Emiatt a Mikes-Kelemen utca egy szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák a csomópontban zajlanak. Emiatt a Batsányi utca a Mikes-Kelemen utca irányából egyirányúvá vált. Folytatódik a gázhálózat korszerűsítése a Péter utcában, teljes útzár van az érintett szakaszon. Szintén teljes útzárra kell számítani a Rengeteg utca területén, az ivóvíz hálózat bővítése miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Helyenként futó záporzivatar is kialakulhat, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A kora reggeli órákban 13, napközben legfeljebb 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Végre péntek van, az egyik szemem sír, a másik nevet. Jó, mert lassan kezdődik a hétvége, jön a lazítás. A rossz hír viszont, hogy már csak egy belépő van a Villányi Tankcsapda koncertre. Úgyhogy hamarosan játszani fogunk, addig pedig én játszom a dalokat, itt van Krisztina Millián.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Megjött a nyárias idő, vele együtt megérkeztek a tűrős darazsak is Pécsre, hogy pontosan hol lehet velük találkozni, illetve hogy mennyire veszélytelenek. Erről bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Ami pedig minket illet, hamarosan játszani fogunk, hiszen maradt még egy páros belépőm a Tankcsapda villányi koncertjére, amelyet június 5-én pénteken tartanak. Jönnek a részletek, addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Itt lesz velünk a folytatásban Berecki Zoli, Tom Novi, Rúzsa Magdi, most pedig adom a 90-es klasszikust 93-ból, Prince Hightower Joe és Marky Mark ötöse szól, ez a United a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Nézegetem az időjárás számait, hát tulajdonképpen olyan, mint egy hullámvasút. Na, jönnek már is a részletek, Pécset 22-23 fokat méretünk. Holnap reggel 13, napközben a 27-28 fok a jellemző, feltámad a szél, és nagyjából várhatunk kisebb záporokra, zivatarokra is. Vasárnap még több zápor, zivatar, reggel 18, napközben 30 fokkal, ott egyébként még teli hold is lesz. Az arra érzékenyebbek ilyenkor feszültebbek lehetnek, ráadásul rosszabbul is mehet az alvás. Aztán hétfőn hideg front erős, széllel reggel 16, napközben 26 fokkal, 3-6 mm esővel, kedden visszatér a magas UV-sugárzás 28 fokkal, míg a szerda csütörtök péntek egyöntetően 27-28 fokot hoz, naponta 4-5 mm csapadékkal. Az időjárás híre utána bármikor indíthatom a játékot, egyébként folyamatosan jönnek az SMS-ek a tankcsapda szóval meg a keresztemekkel, teljesen felesleges. Amikor a játék indul, onnantól számoljuk a tizedik hallgatót, a tizedik SMS vagy éppen üzenetküldőt. A számom 30-as 889, Szentegy 7-es. Érdemes figyelni minden egyes megszólalást. No meg a dalokat is, mert hogy velünk lesz a Destiny's Child és a Say My Name, előtte Sharam zene, a Party All The Time, a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Közlekedési információ a 30-as 889 Szentegyhetesről. Hogyha valaki a Komlói úton autózik, akkor óvatosan, mert hogy mozgásban van a Trafipax, írta nekem Zsoca. Neki köszönöm szépen, jó utat, hamarosan friss hírek délután 4 órakor, előtte zárjuk a zenei maratont a Tisztás lágerével, és a következő 60 perces szakaszban nagyon tessenek figyelni, hiszen előkerül még a játék is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Elő a mobiltelefonokkal, hiszen a következő órában egészen biztosan játszani fogunk. Június 5-én pénteken Villányban a Zúzástól lesz hangos az éj, ugyanis fellép a tankcsapda, ide lehet páros belépőt nyerni. Addig is meghallgatjuk a legfrissebb híreket délután 4 órakor, aztán szól a Beautiful Things.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
1: Hogy hogyan függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem, vagy éppen mi a zöld televíziózás, ezekről Urbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14 között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kaphatók.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Júniusban is folytatódnak a baranyai adóhatósági ellenőrzések. Legfeljebb 28 fok várható szombaton. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június első napjaiban is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. A NAV jelzései szerint a megye egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. Emellett kedden Berkesden keresik fel az üzleteket a revizorok. Csütörtökön pedig Sásdon, a Rákóczi úti élelmiszerboltokban várható az érkezésük. A szakemberek vizsgálják az online kasszák alkalmazását, a számla és nyugtaadást, valamint az alkalmazottak szabályos bejelentését is. Műsorváltozásról számolt be a Pannon Félharmonikusok. A zenekar csütörtöki közleményében azt írta, a június 4-i Romeo és Júlia modern tánc adaptáció című balettzenei előadást táncos közreműködők nélkül üres színpaddal adja elő. A zenekar ott lesz, és eljátsza az eredeti balettzene szerkesztett változatát. A történet követése érdekében pedig képeket vetítenek és narrációt alkalmaznak majd. Az előadással a társulat egyik célja a spórolás, a másik az, hogy felhívja a figyelmet lassan ellehetetlenülő anyagi helyzetére. Üresen álló önkormányzati lakások eladásáról döntött Komló önkormányzata a legutóbbi testületi ülésén. Az előterjesztés szerint egyszobás, zömében félkomfortos ingatlanokról van szó, melyek a Kazinci utcában találhatóak. Ezeket többször is meghirdették már bérlésre, ám nem akadt rájuk jelentkező. Az ingatlanok közül több is leromlott állapotú felújítást igényel. Az értékesítésre kerülő lakások kikiáltási árát és az értékesítés feltételeit értékbecslés után állapítják meg. Vízhiány is lehet hétfőn. A szolgáltató hálózati munkákat végez június 1-én hétfőn a délelőtti órákban. A munkák miatt ezen a napon a Harkányi és a Márfai szőlőhegyen az ivóvíz nyomásának csökkenése várható. Sőt, a társaság közlése szerint reggel 6 és déli 12 óra között néhány órára akár vízhiány is előfordulhat az érintett területen. Már építi csapatát a következő szezonra az NKA Universitas Pécs. A férfi kosárlabda együttes a napokban jelentette be, hogy hosszabbított a vezetőedző Sebastian Krasovec, és megvan az első érkező is, Komma László személyében. A 25 éves 4-es és 5-ös poszton bevethető játékos felnőtt pályafutása révén 4 szezont a MAFC-nál, 2-t a Nyíregyházánál töltött, innen érkezik most Pécsre.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett. Emiatt a Mikes-Kelemen utca egy szakaszát teljesen lezárták, a Tiborcz utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák a csomópontban zajlanak. Emiatt a Batsányi utca a Mikes-Kelemen utca irányából egyirányúvá vált. Folytatódik a gázhálózat korszerűsítése a Péter utcában. Teljes útzár van az érintett szakaszon. Szintén teljes útzárra kell számítani a Rengeteg utca területén, az ivóvíz hálózat bővítése miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Helyenként futó záporzivatar is kialakulhat, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Akkor a reggeli órákban 13, napközben legfeljebb 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Ani, köszönöm szépen, találkozunk 5 órakor a Best FM-en. A hírek alatt elővettem azt a páros belépőt, amivel be lehet jutni a Tankcsapda villányi koncertjére, és amit ebben az órában mindenféleképpen oda fogok adni a 10. legszerencsésebbnek, hamarosan indul a játék, előtte viszont a zenei maraton, szól a Beautiful Things.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a játékot. Mondom a számot, 30-as 889 101-7-es. Mostantól ide várom a tankcsapdaszót, valamint az ön keresztnevét, és amennyiben a tizedik, akkor adom a páros belépőt a villányi tankcsapda bulira, amelyet június 5-én rendeznek. Egészen biztosan hallható lesz az Adjon az ég, a Mennyország turiszt, illetve még az Örökké tart is. És hogy jövő héten hétfőn hol folytatódnak Baranyában a vérvadások, hamarosan beszámolok erről, és addig is játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Érkezik Kollányi Zsuzsi, valamint az Eszembe jutottál, ez viszont már a 90-es klasszikus a srácoktól, Savage Garden, I Want You, a Best of Us.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Tankcsapda plusz egy keresztnév, ez a belépés a játékba. Mondom a telefonszámot, 30-as 889 Szentegyhetes. Hogyha valaki igazán szerencsés, jó lesz a tizedik, akkor viszi a páros belépőt, az utolsó páros belépőt arra a bizonyos bulira, amelyet a tankcsapda fog tartani június 5-én méghozzá Villányban. Most viszont jönnek a friss információk azzal kapcsolatban, hogy jövő héten hol folytatódnak a véradások. Például a Pécsi Regionális Vérellátó Központban a Pacsirta utca 3-as szám alatt a reggel 8 és délután 3 óra között várják a véradókat. Szintén Pécsett a Forráspontban a Bajcsi Zsilinszky utca 9-es szám alatt 10 és délután 2 óra között lesz véradás, míg Mohácson a Transfúziós Osztályos Intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt reggel 8-tól egészen 1-ig lehet vért adni. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes lakcímkártyára, személyigazolványra, valamint TB kártyára. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, hozom az újdonságot a Melody Maker-től, Money Monday, velünk lesz Seal, előtte viszont megcélzünk egy gyönyörű szép várost, ez lesz majd London, a Bermuda jóvoltából.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazareli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve, június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Vasárnap tartják a Városi Gyereknapot a Solnai negyedben, nézzük a programokat nagy vonalakban. A megnyitó 10 órakor kezdődik a Ginkó téri színpadon, míg a nap folyamán lesz varázsóra megrázó kísérletekkel, élményzóna, kötélkert, pandani világa, állatsimogató, autóbussimogató, lufi hajtogatás, de még kézműves foglalkozás is. Hamarosan játszunk, kiderül, hogy ki a páros belépő a villányi tankcsapda koncertre, előtte itt van Tóth Gabi és a Sors a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, aztán jön el is a kész felvétel a Novan, amelyről nagyon-nagyon sokat tudnék mesélni, azzal viszont csak rabolnám az időt a játék előtt, úgyhogy már is indítom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Halló.
1: Szia, H. Horváth László, Best FM, Zsuzsit keresem.
2: Igen, én vagyok.
1: A játék kapcsán hívlak. Jó helyen járok?
2: Igen.
1: Oké, mesélj nekünk, mit küldtél SMS-ben, mi volt az a két nagyon fontos dolog, amit megjelöltél?
2: Tankcsapda.
1: És a keresztneved az, hogy Zsuzsi.
2: Igen.
1: Én pedig mondom a jó hírt, ebben a játékban a legutolsóban te voltál a tizedik.
2: Köszönöm.
1: Nagyon szívesen. Páros belépő a Tankcsapda villányi koncertjére, amelyet június 5-én tartanak méghozzá villányban a rendezvénytéren. Kit viszel magaddal?
2: Szerintem a tesómat.
1: Oké, nagyon jó bulizást.
2: Köszi.
0: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
0: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
0: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
0: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
1: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknap pont a Solnai kulturális negyedben.
1: Hogy hogyan függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem, vagy éppen mi a zöld televíziózás, ezekről Urbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14 között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Solnai negyed jegyirodáiban kaphatók.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Óriási játszótérré alakul át a Zsolnai negyed vasárnap. Nem lesz zavartalan a napsütés szombaton. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nagyszabású gyermeknapi programokkal várják a családokat vasárnap Pécsett a Zsolnai negyedben. A terület újra óriási játszótérré alakul át, ahol a központi téma idén az időutazás és a modern technológia lesz. Interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató, helikopter szimulátor is látható és kipróbálható lesz. De nem maradnak el a látványos programok sem. Lesznek légvárak, óriás csúszda és ökolabirintus is. A programokról bővebb tájékoztató a Zsolnai negyed hivatalos oldalán érhető el. Mosquito Day, a szúnyogokról közérthetően. Ez a címe annak a programnak, melyre június 4-én várják az érdeklődőket, Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban. A rendezvényen bárki megismerheti a szúnyogok biológiáját, megtudhatja, hol találkozhatunk velük és miért jelentenek problémát, illetve szó lesz a védekezési lehetőségekről is. A program délután 3 órakor kezdődik, és minden korosztály számára ajánlott. A részletekről a Pécsi Szúnyog közösségi oldalán lehet tájékozódni. A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén is meghirdette tudományos pályázatát, amelyre olyan tudományos igényű pályamunkákat vár, amelyek a katasztrófavédelem gyakorlati kérdéseivel, problémáival foglalkoznak. Az idei kiírásban szereplő témakörök között van például a klímaváltozás és annak hatásai a tűzoltói beavatkozásokra, innovatív megoldások az erdőtűzvédelemben, illetve a civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztésének lehetőségei. A pályázatokat szeptember 30-áig várják, a legjobbak pedig pénzjutalmat kapnak. A pályázati kiírás részletei elérhetőek a katasztrófavédelem oldalán. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a koncentráció valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Ez az eredmény azt jelzi, hogy a minták alapján továbbra sem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése a következő néhány hétben. Távozik a Szentlőrinc esetől Nyári Patrik. A hírt az MB2-es labdarúgó csapat közölte honlapján. A 25 esztendős játékos tavaly januárban csatlakozott a klubhoz, és középpályásként 44 alkalommal lépett pályára a Szentlőrincnél, ez idő alatt 6 gólt és 5 gólpasszt jegyzett. Nyári Patrik a következő szezont már az idén az MB2-ben bronzérmesként végző Kecskemétnél kezdi meg.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
6: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett. Emiatt a Mikes-Kelemen utca egy szakaszát teljesen lezárták, a Tiborc utcában pedig útszűkület van érvényben. A munkák a csomópontban zajlanak. Emiatt a Batsányi utca a Mikes-Kelemen utca irányából egyirányúvá vált. Folytatódik a gázhálózat korszerűsítése a Péter utcában, teljes útzár van az érintett szakaszon. Szintén teljes útzárra kell számítani a Rengeteg utca területén, az ivóvízhálózat bővítése miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Helyenként futó záporzivatar is kialakulhat, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A kora reggeli órákban 13, napközben legfeljebb 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6 órakor a Besten. Anivelet találkozunk holnap 3-kor. Apropó, ha már holnap, jön majd a Pécs Café Light, izgalmas témákkal és nagyon jó dalokkal. No de, zenékből ma sem lesz hiány, hiszen folytatódik a zenei maraton. Itt lesz velünk a Halottpénz, előtte énekel Alicia Keys.
0: 101 hét Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap reggel 13, napközben 27-28 fokra készülhetünk, és persze záporokra, zivatarokra is. Egyébként közepesen lesz majd felhős az ég, érkezik egy hidegfront erős széllel. Vasárnap reggel 18, napközben 30, akár 31 fok is előfordulhat, fokozódnak a záporok, zivatarok, oda már 4-5 mm csapadékot írnak, és a következő hét első fele egészen biztosan csapadékos lesz, éjszaka 14-16, napközben jellemzően 26-28 fokkal. Időjárás után dalok, érkezik majd Pink egy olyan felvétellel, amivel akkoriban odavágott a sztár énekesnőknek, többek között Britney Spearsnek, meg Christina Aguilera-nak Stupid Girls, énekel majd Geszti Péter Wolf Katival, előtte viszont indítom a 90-es klasszikus Dániából, itt az Aqua és a Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. Elindult a szezon a siklósi hagyományőrzők számára, ugyanis javában készülnek a Nemzeti Összetartozás napjára. Erről beszélgetek a folytatásban Puskás Zoltán elnökkel. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban.
1: Szép napot kívánok, köszönöm a kedves nézőket.
0: Talán kezdjünk azzal, hogy milyen hagyománya van ennek az eseménynek.
1: Siklóson a Nemzeti Összetartozás napjának már régebb óta van hagyománya, viszont az utóbbi 5 év az a meghatározó időpont, idén leszünk 5 évesek, amióta ezt a Siklósi Hagyományőrző Egyesület tervezi, természetesen Siklós város önkormányzata és a Siklósi vár anyagi támogatásával. És hát az első évben ezt úgy kezdtük az 5 évvel ezelőtt, hogy 100 ember köztük, hagyományőrzők, diákok, összeálltunk és csináltunk egy magamnak kis programot, és a gyermekek és a hagyományőrzők beálltak egy olyan vaktérképre, ami előre ki volt mérve, és a Nagy Magyarország térképet mutatta meg, és ez az, ami az utóbbi időben, az utóbbi, most már 5. évben olyan szinten fejlődött fel, hogy most már 300 ember állja ezt a térképet, a Nagy és a Kis Magyarország térképét egyaránt. Ugye a tavalyi évben a színpadot bemozgattuk a Várkert közepére, különböző vizualizációs látványelemekkel próbáljuk a nézőket elkápráztatni, és természetesen egy zenés táncos előadással.
0: Picikét maradjunk még az újításoknál. Az elmúlt évekhez képest miben lesz még változás?
1: Az idei évben az egyik változás az lesz, már tavaly is próbálkoztunk vele, hogy egy nagy várton legyen kivetítve az, hogy mit is látnak a nézők, mivel maga a Várkert nagyjából 90-szer 30-40 méter alatt területen rendelkezik, ezért nem kicsi terület, és aki föntről nézi a Várkert kavicsos sétányáról, az azért elég keveset lát, főleg, hogy te még értelem idősebb is, és ezért próbáltuk azt kiküszöbölni tavaly, hogy egy 4 méterszer 2 méteres vásznon mutattuk a látványt, és az élő közvetítés, közben az is volt, az élő közvetítést is kivetítették, tehát a stream verzió is már ki volt rakva erre a felületre, viszont ez még akkor kicsi volt, ezen igyekszünk idén változtatni, továbbá a résztvevőknek is volt egy kérése, hogy ők is láthassák azt, hogy mi történik, mert ugye a résztvevők, a 300 ember, akik bemennek, ők igazából a produkció felénél csatlakoznak be a mutatványba, az előadásba, és ebből, emiatt sok mindenből kimaradnak, és hát ez nem korrekt velük szemben, mert pont ők azok, akikből később megalakulhat a gyönyörű szép Nagy Magyarország és az a ragyogó háttér, ami ugye a fákják, amit hoznak, és nekik mindenképp látni kell, tehát ezt is orvosolni szeretnénk az idei évben. És az idei évben még ami módosulni fog, az előzőekhez képest az lesz, hogy idén egy táncozenés történelmi áttekintő lesz bele tempétve magában az előadásban, tehát már-már kicsit a színház fele tendálunk ismét, nyilván ahhoz képest, hogy ez egy amatőr társulat. Az összetartozás napja után a következő fontosabb program, ami részt vett az Egyesület, az a Várfesztivál, ami már nagyon-nagyon régóta részt veszünk, igaz, most idén és a tavalyi évhez hasonlóan más aspektusból részt veszünk a felvonáson, ami már évek óta részt veszünk, viszont emellett köszönhetően az Egyesület hang- és fénytechnikai eszközállományának és a stábjának. Mi vagyunk azok, akik lefényesítjük a csatát, egy vállalkozó csinálja a hangtechnikát, viszont a fénytechnikát ott egyedekbe mi visszük, mi intézik és mi kezeljük, mert ez az a Várfesztivál, és utána pedig készülünk az éjszakai lovasműsorunkra, a Puskás Lovastagjelenünknek már szintén több éves hagyománya van, ez augusztus 22-én lesz látható a Siklósi Vár tevében elhelyezkedő lovastagján.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, érkezik a Basement Jacks és a Good Luck, előtt a kompakt diszkó jön a hősökkel közösen, minden rendben, a Best FM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyesség az uniós pénzekről, komoly lépések a láthatáron, Barkácsáruházban is ellenőriznek a fogyasztóvédők, körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzértelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történik meg a kölcsönösszegének átadása.
1: Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok Szent Györgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat. Hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Régen volt az a mondás, hogy a futball egy olyan játék, amelyet 2-11 fős csapat játszik, aztán végén mindig a németek nyernek. Hát ez biztos, hogy szombaton nálunk itt Budapesten nem lesz igaz. Vagy az angol Arsenal, vagy a francia Paris Saint-Germain fogja majd a végén a magasba emelni a trófeát, a Bajnokok Ligája döntője után. Egy biztos, a Night Shift extra viszont az a műsor, ahol a 6 Night Shift rendszeres közül egy valaki visszatér pénteken és nyom plusz egy órát. Hát ma ez a nap van, ma van a Night Shift extra, mert hogy péntek van, úgyhogy hangja érkezik majd hozzánk 7-től, ami azt jelenti, hogy én White Boy 6-tól, vagyis mostantól egy órán keresztül a legkitűnőbb funk kézeléket fogom pörgetni mixben.

Mondom, régóta ígérgetem, de tényleg picike türelmet kérek még erre a hétvégére, de egyébként abszolút igazatok van, hogy már rajtam a sor régóta, hogy kellene megint újabb 5 mixet feltölteni a Mixcloudra, de hát a Bajnokok Ligájára történő készülődés most eléggé elvitte a fókusz. De ígérem, hogy jövő héten már maximálisan ezzel vagy ezzel is fogok foglalkozni, tehát azért addig is azért van ott 150 mix a korábbiakból, amit azért lehet még párszor meghallgatni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez a profil, ahol ott vannak fent a korábbi nácsítás mixek, természetesen tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620-55-55-155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Lift a Best FM-en.
1: Első félidő vége, Sipszó, nem vonulunk ki negyed órára az öltözőbe, de egy nagyon picike szünetet tartunk, helyet cserélünk Hangyával, keddi rezidensünkkel, és a következő órában ő fogja pörgetni egy órán át a legkitűnőbb funky zenéket a 90-es és a 2000-es évekből, szóval nem sokára folytatódik a péntek esti Night Shift Extra, senki nem menj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelésére.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedés fejlesztésére is megy majd az uniós pénzekből. MI felkészítő indul a legkisebbeknek. Vádat emeltek a GPS-es drogcsempész ellen. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös tájékoztatóján bejelentette. A pénzek feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatók. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikrokis és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves fiatal. A neten megrendelt anyagot Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg a szállítmányt. Mintegy 14 kiló marihuánát adott el. Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Vádat emeltek ellene. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mondanod csak kellett volna, hogy Quincy, hát...
4: Hát ő a Nile Rodgers után, ő a másik.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy
4: nincs sorrend. Vagy Quincy,
3: hát
4: és...
3: Így.
4: Nincs sorrend.
3: És ha már ugye visszajöttél extrázni egy péntekre, hát akkor miért pont a Quincy-t hagynád ki? Vagy gondolom a Nile Rodgers-t se, hát, ugye? Majd ő is lesz majd
4: a Nile Rodgers még él, és hát nagyon örülnék, hogyha valami programszervező, vagy partiszervező, vagy koncertszervező meghívná a Chic and Nile Rodgers-t még, amíg él az ember.
3: Ezt egyszer, mintha már beszéltük, de volt már? Nem jött még már Magyarországon?
4: Nem.
3: Jó, oké, jó. A Nile Rodgers még tehát, él, hogy... na de viszont a Quincy-nek megvágtál okay. Utat a budapesti éjszakában.
4: Igen,
3: a
4: jó, igen, ez egy urbán legenda, ami valós, de hogy igen, tehát hogy tényleg semmi bajom vele, de hogy a Earth, Wind and Fire and the Experience, ugye All McKay Experience, az már nem tudom, már ha nem is tudom, négy karom lenne is, akkor sem tudnám megszámolni, hogy hányszor jártak itt Magyarországon, de oké, tök jó, de akkor mondjuk egy Chic and Nile Rodgers az úgy valamelyik ilyen nyári fesztiválon.
3: Ja. És gondolom akkor azzal a lendülettel a következő 10 éves büdzséjét annak a nyári fesztiválnak ki is ürítenék a szervezők.
4: Oldják meg!

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel.
1: Múlt héten vagy azelőtt talán beszéltünk ugye a Michael életrajzi filmnek a folytatásra. Ugye, én még mindig nem hittem, és te mondtad, hogy úgy fejezték be ott hát a Bad album.
2: Spoiler alert.
1: Ugye? Hogy lesz. Ha minden igaz. És most utána olvastunk, igen, mindenki szeretné, tehát hogy is mondják, a hajlandóság megvan producerek részéről, rendezők
2: hát
1: részéről.
2: Hát nem a hajlandóság, hát most ültem a moziban, oké, hogy vége volt a filmnek, de hát ezt minden halandó tudja, érzékelte, hogy hát ez nem a történet vége, úgyhogy...
1: Igen, de nem azzal van a baj, hogy ne lenne ötlet, hanem itt ugye azt mondják, hogy itt majd egyeztetési problémák lesznek valószínűleg a nagyobb gond, hogy majd hogy fogják tudni a rendezőt, az Antal Fokoát megint összegerebjézni a főszereplővel, a producerekkel, mert hogy most az egyik elmegy forgatni a Denzel Washingtonnal, és hogy pontosan a nagy érdeklődésre való tekintettel.
2: Hogy mondtam, a Nile Rodgers koncertre, oldják meg!
1: Így, ennyi! Oldják meg! Pontosan kész. Michael 2-t akarunk. És hát itt is ugye mindenki ugye, csatolva ugye ezt hozzárakja, hogy oké, okay, és akkor majd a második részben majd lesznek-e a kényes és érzékeny témák érintve.
2: Hát igen.
1: Így. Jó, mondjuk hallottunk már ilyet, tehát hogy nem tudom hány éve készül a Bad Boys 5.
2: De minek?
1: Már az előző négy is, ugye?
2: Igen, de minek?

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Ja, és még a Michael Moses filmre visszatérve, hogy lehet, hogy arról is beszéltünk, mert én biztos adásban már említettem, hogy ugye egy Britney Spears mozifilm is készülőben van. Na de az is minek, ugye? Tudom, jó? És hogy ott már képzeld el, az volt a mondás, hogy ott már megvan minden.
2: Mert kíváncsi vagyok, igen.
1: Hogy ők azt mondták, hogy megvárják, hogy a Michael az mennyire
2: hogyan
1: lesz
2: teljesít?
1: Siker. Akkor erről beszéltünk, ugye? Hogy,
2: nem, mert,
1: hogy
2: a, nem, nem, csak...
1: Igen,
2: csak...
1: mert hogy ők azt mondták, hogy hát lehet, hogy ebben az életrajzi filmben, mint stílusban, vagy mint kategóriában, már ebben nincs annyi.
2: Hát dehogy nem, miért az Elvis is nagyon ment.
1: Jó, de hogy azóta...
2: Jó, tehát... az mondjuk egy ilyen egyedi stílusban, de...
1: De igen, de ők azt mondták, hogy hát nekik azért kétségeik vannak afelől, hogy ezek az életrajzi mozifilmek, ezek még be tudnak ki annyi nézőt vonzani, és aztán hát, ha jól tudom, a Michael az első hétvégén minden ilyen életrajzi filmes rekordot megdöntött.
2: Igen, egyébként igen, tehát kasszasiker.
1: Kasszasiker, tehát... meg amúgy is egyébként nagyon jól teljesített, de hogy kifejezetten az életrajzi filmekre vetítve, ez vitt mindent. Tehát jobb volt, mint a Bohemian Rhapsody, jobb volt, mint a Rocketman, ugye az Elton Johnnal, mindennél jobb bevételt tudok.
2: Jó, mert igen, tehát nyilván Michael Jackson azért önmagában a név nagyobb tömeget mozgat meg. Hát, hogy mondjuk most eljátszanék a gondolattal, hogy én elmennék egy Britney Spears életrajzi drámára moziba.
1: Figyelj, van az a generáció, akinek a Britney Spears volt akkora ikon, mint nekünk a Jackson.
2: Jó,
1: ha őket úgy hívják fiatalok. Mi meg már... Igen. Na, egy picikét elmegyünk, könnyezünk ezen a kijelentésen, hogy mennyire igaz, addig hagyd a zenét.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Látod, milyen, hogy visszajöttél extra ezt a rengeteg Michael Jackson, az összes Michael Jacksonnak mikor tudtad onnan lejátszani?
2: Nem. Hát itt Quincy-ből válogattam, Quincy munkássága, ahogy ugye ő producerként, és ugye most következik a loop, Dirty Loops, ugye ott is Quincy nevét jegyzik, főleg ennél a dalnál. És hát ugye itt volt még George Benson is, úgyhogy Ray Charles.
1: És itt volt Hangya. Az elmúlt 60 percben, amikor legközelebb találkozunk jövő kedden, az már kökeményen nyár. Naptárilag is mindenhol június 2 lesz az majd, úgyhogy jövő héten várunk vissza. Szeretettel ezt megköszönjük szépen.
2: Szívesen. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyesség az uniós pénzekről szigorít, a kormány előállították és kihallgatták K. Endrét. Szédületes ütemben fogy a világ üzemanyag tartaléka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Előállították a kegyelmi ügy főszereplőjét. A rendőrség szerint hamis tanúzásra felhívás gyanúja miatt hallgatták ki K. Endrét. Otthonában okiratokat, adathordozókat foglaltak le. A férfi tagadta, hogy büntettet követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem emelt panaszt, szabadlábon védekezhet. Egy korábbi, rejtett kamerás felvétel alapján felmerült, megpróbált rávenni egy már felnőtt, de korábban intézett is fiatalt arra, mondja azt róla, hogy ártatlan. Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi szorost, nem kizárt, hogy súlyos korlátozásokra kell fel. Készülni. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit vasárnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
2: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
1: Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ma van az egészséges emésztőrendszer világnapja, május 29. Tényleg, már mindennek van világnapja, mindegy. Ezt szem előtt tartva mi is könnyen emészthető slágerekkel érkezünk a következő órában. Salt and Pepper, Shoop, George Michael, Outside, Jerry Halliwell, Look at Me és Jamiroquai, Can't Heat. Kid Rock után.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM. Na, a legjobb zenék holnap a szabadban tartózkodást, a szigorúan csak városon kívül, és ha mondjuk lehet, akkor inkább ilyen erdős részen tudom javasolni, mert hogy egyrészt marha meleg lesz, hogy a tűzőnapon legyünk egész nap, másrészt olyan forgalom lesz a BL döntő miatt, hogy az valami elképzelhetetlen.

Best FM a legjobb zenék, azért azt az elmúlt években láthattuk, hogy minden igyekezet ellenére sem sikerül minden születésnapra összerántani a Spice Girls teljes létszámban. De például biztos vagyok benne, hogy Melanie Brownra, vagyis Mel B-re, azaz Scary Spice-ra, aki megünnepli a születésnapját, Isten éltesse, a most érkező Jerry Halliwell tudja, hogy az a minimum, hogy majd rá fog csörögni. Jön a Look At Me, a Best FM.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, az új albumról még mindig semmi hír, de legalább a brazilok meg az argentinok örülhetnek, mert hogy a Jamiroquai bejelentette, hogy a 2026-os turné keretein belül Dél-Amerikába is ellátogat.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül Kútfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Mindenesetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden. You're not to the moon and back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet, barkácsboltokban és tüzéptelepeken razziáznak. Ha pénzt ad, csak írás ellenében tegye. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a holnapi budapesti futballbajnokok ligája döntő. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen élénkítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Tartalmazza legalább azt, ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét. Bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Távozik Győrből a bajnokságot nyert futballcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs a rivális Ferencváros trénere lesz, írta közösségi oldalán az Eto. Közleményük szerint ők folytatni akarták a közös munkát, a szakember azonban másként döntött. Borbély 2 éve szegődött Győrbe, amellyel a nemrég zárult szezonban megtörve a Fradi 7-es sorozatát elhódította az aranyérmet. A szakember menedzsere szerint még nem írt alá a rekordbajnokhoz, egyelőre tárgyalnak és számos részlet tisztázásra vár. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Amy Winehouse az Ain't No Mountain High Enough című klasszikus dalnak csak egy picike részét vette kölcsön a sajátjához. A Madhouse viszont egy az egyben hozza a Madonna féle Like a Prayer-t. A Tears Dry on Their Own előtt pedig a Coldplay érkezik már, és az Adventure of a Lifetime nyitja ezt az órát itt a Bestem.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

Besztepem a legjobb zenék a most érkező dal eredetiét, Patrice Rushen 1983-as Forget Me Not című dalát. Annak még Grammy-díjra is jelölték, akkor az a dal nem nyert, csak pár évvel később ebben a formában, Will Smithnek köszönhetően érkezik a Man in Black, itt a Besztepem.

Best FM, a legjobb zenék. Ugye régen volt egy ilyen kollektív tudat, mely szerint Ausztriába kell menni hűtőszekrényért, ékszerért és jó minőségű bőrcsekért pedig Törökországba. Nos, jó minőségű Madonna utánzat szintén Törökországból érkezik, vagy hát érkezett. Alig egy évet működött hivatalosan ez a zenekar. Jön a Madhouse és a Like a Prayer.

Best FM, a legjobb zenék, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben, aztán ebből csinált egy italo diszkó klasszikust Pino d'Angio 1981-ben Macquelle Idea címmel, remélem jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best 10.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön az év egyik leghosszabb napja, mindenki ránk figyel, veszélyes kőzúzalék, locsolják, ne bolygassák, körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Úgy tűnik, minden és mindenki készen áll a Bajnokok Ligája döntőjére. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolók egy része már megérkezett Budapestre, holnap még többen jönnek, este 6-kor kezdődik a finálé a Puskásban. A magyar főváros most először házigazda a sorozat történetében. Az élő közvetítést legalább 150 millióan nézik majd, de összességében több mint 300-350 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képeiben. Számolói. Így mindez elképesztő reklámot jelent Magyarországnak és fővárosának. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánokszentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Pont úgy, mint a mára már klasszikussá vált internetes mémben, ugye, hogy az úriember mondja, hogy B. Na hát nálunk is B lesz minden mennyiségben az óra legeslegelején. Beyoncé jön majd a Baby Boy-ja, meg persze Sean Paul-lal, illetve a Bagosi Brothers Company rögtön utána a Boldog Időkkel. Itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picikét ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni. Arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáink is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a Here Comes the Hot Stepper.

Best FM a legjobb zenék. Mondanám, hogy kaliforniai időnk lesz a hétvégén, de még annál is jobb lesz. Kaliforniában csak 23 fokot ígérnek például szombatra, nálunk holnap 30 fok lesz, némi hidegfronttal meg közepesen erős széllel.

0: Na gyerünk, nyomás! Szágult be vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton.
1: Ülünk a vonaton,
0: ülünk a vonaton,
1: ülünk a vonaton.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Mint a legalábbis hétfőn, este 6 és 8 óra között járnánk, annyi house klasszikus fog pörögni az előttünk álló 60 percben itt a Besten. Érkezik majd a Fried Rice on a Vinyl, a Grease 2000-del jön a Koshin és a Hide You, hallható lesz az Insomnia Faithless-től, és a sor legelején Roger Sanchez jön az Another Chance-el itt a Besten.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Best FM, a legjobb zenék, akik kihagyták a tavaly évvégi budapesti Blue koncertet. Nekik itt lett volna az esély, hogy tegnap kevés utazással megúszták az egészet. Pozsonyban lépett fel a zenekar. Jön a Blue és a

Best FM a legjobb zenek, nem dicsekvésben mondom, de engem holnap beszippant a BL döntő a Puskás Arénában, úgyhogy zenében leszünk csak itt Slim Fittel, 6-tól 8-ig, meg hip-hoppal és áramművel, és ugyanez lesz vasárnap a helyzet, akkor is lesz majd Chill, Lounge és Deep House, DJ Németivel meg velem, de csak zenében. Jön a Kosini, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk. Yeah!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: úgysem felelnél.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script is in the house. Come on, flip the script.